Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, melegben nehezebb koncentrálni, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a GYESEV is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek, amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Már több mint egy hete nem találják a Veszprém vármegyei 20 éves nőt, aki a feltételezések szerint a Balatonnál tűnt el még július 6-án. Mivel azóta nem adott életjelet magáról, a hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt fiatal nő felkutatásában bárhol lehet, így Fejér vármegyében is. A beol.hu információi szerint az eltűnt fiatal nő Felső Julianna Erzsébet, aki 2005. július 18-án született. A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnés körülményeiről vagy a nő jelenlegi hollétéről bármit tud, jelentkezzen. Fotója polisz.hu oldalon megtekinthető. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a hatos főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be, a 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, míg utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonsági övet, így kizárólag a szerencsém múlt, hogy a hatos főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Több ponton is megváltozott a közlekedés Székesfehérváron hétfőtől. Az útfelújítás lezárásokat, parkolási változásokat és ideiglenes forgalmi rendet is hoz. Az útfelújítása a Balatoni úti szervízúton jelentős forgalom korlátozással jár, emellett újra egyirányú lett a Gyümölcs utca, valamint megkezdődött a Kassai úti autóbuszvégállomás bővítése is, foglalja össze az ÜKK. Hétfőn megkezdődött a Balatoni úti szervízút, Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől, a kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinec az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikákhoz igazol. A Dunaújvárosi Acélbikák új játékosa, Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint dr. Szilágyi Őrs főigazgató távozását követően 2026. július 1-től átmenetileg dr. Kővágó Levente orvosigazgató látja el a főigazgatói feladatokat. A kórház kiemelte, hogy vezetése és valamennyi munkatársa továbbra is a megszokott elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon dolgozik a betegek gyógyulásáért és egészségének megőrzéséért, írja oldalán a Duna Online. Az aszályos időjárás ismét egyre több gondot okoz megyeszerte. Az elmúlt napokban megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek, vasárnap pedig újabb riasztást kaptak a katasztrófa védelem munkatársai Pákoznál, nyaralókat veszélyeztettek a lángok, a tűzben az egyik ház teljesen megsemmisült, egy 70 év körüli férfi pedig súlyos sérülésekkel vitte kórházba a mentők. Vasárnap délelőtt a Dunaújvárosi repülőtéren csaptak fel a lángok, ám szerencsére itt nem történt személyi sérülés. A Dunaújvárosi tűzoltókkal közösen több irányból több gyors beavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk a tüzet, személyi sérülés, anyagi kár szerencsére nem keletkezett, olvasható a Baracsi Tűzoltók közösségi posztjában. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a kaptár, vagyis a Kamara Ipari Kapacitás Megosztó Adattára elnevezésű online platformra, amely a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését segíti. A tájékoztatás szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mesterséges intelligencia támogatásával ajánl egymásnak üzleti partnereket. A platformot elsősorban azoknak a cégeknek érdemes használniuk, amelyek szabadgyártási vagy szolgáltatási kapacitással rendelkeznek, új megrendeléseket keresnek, vagy beszállítóként szeretnének kapcsolódni a hazai vállalkozások együttműködéseibe. Hamarosan jelentős változásra kell készülniük a közlekedőknek a város egyik legforgalmasabb pontján. Dunaújvárosban két buszmegálló felújítás miatt ideiglenes megállókra, illetve időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Július 13-án megkezdődik a buszmegálló felújítás a Dunaújváros egyik legforgalmasabb részén a Vasmű úton. A munkálatok miatt a kórház felüli oldalon közlekedő autóbuszok ideiglenes megállókból indulnak majd. A beruházás összköltsége 80 millió forint. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ebből az összegből valósul meg a buszmegállók felújítása, miközben a városnak továbbra is finanszírozni kell az út karbantartási feladatokat, a kátyúzást, a jelzőlámpák működtetését és karbantartását, valamint az útburkolati jelek felfestését is. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon, itt Fejér vármegyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Interaktív azbest térképet indította a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van kedd, és az utolsó nap, amit együtt töltünk, mert hogy Maxim Levi a holnapi naptól visszatér, no de addig is szóljanak a legjobb zenék tőlem egészen délig. Itt lesz velem Flórida és Kesha közös a Right Round, na meg Lionel Richie, a Jasper You-val kezdjük az ébredést és a napindítást.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Robbie Williams és a Millennium. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök a nap érdekességeivel és természetesen a témákkal is. Addig is szóljanak még a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a Flip the Script csapata, a Throw Your Hands in the Air-rel, a 2000-es évekből meg most Florida és Kesha közösét hozom el. Ez a Right Round. Szép reggelt mindenkinek!

0: FM a mesék.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: Best FM.
4: Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt, július 14-e van, a névnaposok az Örsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozit köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben egyébként ezen a napon készítettek először nagyon közelről a Mars felszínéről fotót. És hamarosan érkezek majd a reggel témáival, most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jennifer Lopez is itt lesz velem a hírek után, a Love Don't Cost a Thing-gal érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütés mellett már több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Hamisított ruhákat, parfümöket és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán, Győr-Moson-Sopron vármegyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette fel a csomagokat, melyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV eljárást indított. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Vasárnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozójáték várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is. Szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit és a budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait, látványos színpadi produkcióit hozza el a közönségnek. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a magyar közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a 6-os főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be, a 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, még utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonságjövet, így kizárólag a szerencsém múlt, hogy a 6-os főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, a lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt PM Down és a Set Adrift on My Memory Blitz. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e kedd van, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát az első órában 7 óra után Shania Twain érkezik, akiről egy életrajzi filmet készítenek most el, jönnek majd a részletek. Aztán 8 óra után pedig Kylie Minogue jön, akinek 40 éve indult a karrierje, és ezt meg is fogja ünnepelni egy jubileumi turnéval, jönnek a részletek, hogy merre fog majd kalandozni az énekesnő, és végül 9 óra után a sportrovatban egy nagyon érdekes kis dolog, egy álommelót hozok, ugyanis 15 millió forintot keres két srác azzal, hogy végignézik az összes meccset a VB-n.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig természetesen a legjobb zenék jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és mellette beszélgetünk Shania Twainről, akiről most egy életrajzi film készül, úgyhogy jönnek a részletek, és az hangulatfelelős, az ébresztő felelősök között ott van Justin Timberlake és Timbaland, ugyanis az egyik közös dalukat hozom. Ez lesz majd a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Már több mint egy hete nem találják a Veszprém vármegyei 20 éves nőt, aki a feltételezések szerint a Balatonnál tűnt el még július 6-án. Mivel azóta nem adott életjelet magáról, a hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt fiatal nő felkutatásában, bárhol lehet, így Fejér vármegyében is. A beol.hu információi szerint az eltűnt fiatal nő Felső Julianna Erzsébet, aki 2005. július 18-án született. A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnés körülményeiről vagy a nő jelenlegi hollétéről bármit tud, jelentkezzen. Fotója polisz.hu oldalon megtekinthető. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Shania Twain életét bemutató film készül, úgyhogy jönnek a részletek, hogy az énekesnő hogy ásta el magát benne, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e van kedd, és a kezdés pedig nem akár kié, jön a pop dívája, Madonna. Ez a Music, rádiózunk együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Ezt magunk mögött hagyjuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Franciaországban a 90-es években nagyon ment a gettóban a következő előadó, Mau Chao, és a Bongo Bonga jön majd hamarosan, viszont most egy páros, először Justin Timberlake, az oldalán pedig a producer Jenny Timberland, és ez a Sexy Back itt a Besten. Rádiózzunk együtt, szép

0: Best FM a legjobb zenék, Horváth Tamással ébredhettünk, ez volt a Megszakad. Szép reggelt mindenkinek, a folytatásban pedig természetesen hozom a legjobb zenéket. Britanniába fogunk hamarosan majd ellátogatni a rövid szünet után, méghozzá az Underground áttörésében, és ebben egy úttörő nem akármelyik DJ volt, Fatboy Slim, és jön majd a Praise You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletáncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. A Veszprémi Várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozójáték várja a Várnegyedben, feltárul a palota kertje is. Szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harckészültségét. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, amelynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A 3 napos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a városháztér ad otthont. Lelki segítőnek adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik gyerekeket próbáltak behálózni az interneten. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szerint az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmas kapcsolatot. A szervezet azt kéri, hogy a gyermekek csak hivatalos lelki segélyszolgálatokon keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozat a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Több ponton is megváltozott a közlekedés. Székesfehérváron hétfőtől az útfelújítás lezárásokat, parkolási változásokat és ideiglenes forgalmi rendet is hoz. Az útfelújítása a Balatoni úti szervízúton jelentős forgalom korlátozással jár, emellett újra egyirányú lett a Gyümölcs utca, valamint megkezdődött a Kassai úti autóbuszvégállomás bővítése is, foglalja össze az ÜKK. Hétfőn megkezdődött a Balatoni úti szervízút, Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől. A kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinec az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acél BK-hoz igazol. A Dunaújvárosi Acél BK új játékosa, Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Mary J. Blige és a Family Affair. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 14-e van, kedd, a névnaposok az Őrsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozi színésznőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben ezen a napon készült először közeli felvétel a Marsról, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. Jön majd 8 óra után Kylie Minogue, ugyanis 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül. Na meg persze, a legjobb zenéket is hozom ebből az órából, van még hátra bőven, úgyhogy jöjjön a Verdákból most a Rascal Flatts és a Life is a Highway ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik Kylie Minogue, aki jubileumi turnéra készül, és hogy miért? Hát mert 40 éve van a pályán, 40 éve van a csúcson, és ezt meg fogja ünnepelni. Jönnek majd a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen dallal, a Máskádával érkeznek majd rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinec az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acél BK-hoz igazol. A Dunaújvárosi Acél BK új játékosa, Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a hatos főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be. A 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, még utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonsági övet, így kizárólag a szerencsém múlt, hogy a hatos főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van KED, és természetesen ebben az órában is van egy témánk méghozzá. Kylie Minogue érkezik, aki jubileumi turnéra indul, mert hogy 40 éve van a pályán. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A kezdés a Black Eyed Peas-é, ez a Mascada.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A legjobb zenékkel meg megyünk tovább, hogy a reggel jól induljon. Itt lesz velem a Simply Red, egyenesen Britannia. A Something Got Me Started-dal hamarosan, de most a Kid Rock érkezik, és meghallgatjuk még az All Summer Longot.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Something Got Me Started. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e kedd van, a születésnaposok között Lovas Rozit köszönhetem, a névnaposoknál pedig az Örsöket és a Stellákat, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben ezen a napon készítettek első felvételt a Mars felszínéről, ami közelről készült, és ezáltal meg lehetett vizsgálni, és természetesen témám is lesz majd még 9 óra után, jön a sportrovat, de hogy mi lesz benne, azt még tartogassa egy kicsi homály. Azt viszont nem, hogy a rövid szünet után mivel megyünk tovább. George Michael jön majd a hírek után, és ez lesz a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzlettáncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozójáték várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is. Szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit és a budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait, látványos színpadi produkcióit hozza el a közönségnek. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk. Lelki segítőnek adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik gyerekeket próbáltak behálózni az interneten. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szerint az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmas kapcsolatot. A szervezet azt kéri, hogy a gyermekek csak hivatalos lelki segélyszolgálatokon keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a magyar közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Több ponton is megváltozott a közlekedés Székesfehérváron hétfőtől. Az útfelújítás lezárásokat, parkolási változásokat és ideiglenes forgalmi rendet is hoz. Az útfelújítása a Balatoni úti szervízúton jelentős forgalomkorlátozással jár, emellett újra egyirányú lett a Gyümölcs utca, valamint megkezdődött a Kassai úti autóbuszvégállomás bővítése is, foglalja össze az ÜKK. Hétfőn megkezdődött a Balatoni úti szervízút, Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől. A kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinets az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikákhoz igazol. A Dunaújvárosi Acélbikák új játékosa, Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 9 óra lesz hamarosan, és nálam ilyenkor mindig a sportvilágába utazunk el, és most egy kis színes dolgot hoztam. Méghozzá a foci világbajnokságról, nem téged, nem utogassék. A kollégáim itt engem abuzálnak közben, de nem kell ezzel foglalkozni. Próbálnak engem megzavarni ebbe, de elmondom, jön két csávó, aki azt a munkát kapta idén nyárra, így nyári munkaként, mert hogy egy fiatalokról van szó, hogy végig kell nézni nekik az összes VB meccset, méghozzá Times Square-en, és ezt streamelik, és 15 millió forintot kapnak fejenként, úgyhogy majd ezt fogjuk kicsit körbejárni, na meg persze, jönnek a legjobb zenék, a Night Cravers-szel megyünk tovább, és szól a Push the Feeling-on itt a Besten. Ébredjünk együtt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd a sportrovat, amiben jön két csávó, és az álom melójukat csinálják éppen, de hogy mit csinálnak a foci VB-n, azt hamarosan elárulom, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Sophie Alix Backstore és a Murder on Dance Floor majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a magyar közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek, amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a 6-os főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be, a 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, még utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonságjövet, így kizárólag a szerencsém múlt, hogy a 6-os főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 9 óra, ami nem más jelent, hogy egy kicsi sport színest hozok ebben az órában, és jön két csávó, akinek egy álom melója volt a nyáron. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 14-e van kedd. A kezdés az ETBA. Rádiózzunk együtt egészen délig.

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól-lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd Király Viktor és a Fire, a folytatás pedig a Savage Garden-i, ez a Truly Madly Deeply.

Best FM a legjobb zenék, eddig Ibizán érezhettük magunkat a Cadaver miatt, de most a folytatásban maradunk a house-os zenéknél, de mégis inkább a pop dance irányába megyünk el. Sophie Alix Baxter jön, és szól a Murder on Dance Floor itt a Besten.

0: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, és természetesen a munka mellé is hozom a legjobb zenéket. Jó társaságot ígérek, ugyanis itt lesz velem C.G. Louise, a Sweet Home My Sweet-et fogja hozni, na meg Lutrecia McLean és a Someone's Love You Honey is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint a háromszorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, amelynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városháztér ad otthont. Lelki segítőnek adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik gyerekeket próbáltak behálózni az interneten. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szerint az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmas kapcsolatot. A szervezet azt kéri, hogy a gyermekek csak hivatalos lelki segélyszolgálatokon keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletáncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Hamisított ruhákat, parfümöket és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán, Győr-Moson-Sopron vármegyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette fel a csomagokat, melyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV eljárást indított. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek, amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a 6-os főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be, a 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, még utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonságjövet, így kizárólag a szerencsém múlt, hogy a 6-os főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, a lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van kedd, és a legjobb zenéket hozom a munka mellé, hogy jól teljen. Itt lesz hangulatfelelősként majd a Madison Avenue és a Don't Call Me Maybe, és a óra elsője pedig Chris Brown, Jay-Z, na meg Rihanna dala. Ez az Umbrella, rádiózunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es Street és a Legyen úgy, mint rég. A folytatásban pedig például itt lesz a gyönyörű hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody, na meg most C.G. Louise. Ő a Sweet Mama Sweet-et hozza most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Madison Avenue. Szép napot mindenkinek, júli 14-e van, a névnaposok az Őrsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a 40 éve pályán lévő Kylie Minogue is, viszont a közvetlen folytatás majd Kelly-szé lesz, a Trick Me-vel jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunaújváros FC az első körben az Érdi VSE együttesét fogadja hazai pályán. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkészítette a 2026-2027-es MOL Magyar Kupa első két fordulójának sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Dunaújváros FC az első körben az Érdi VSE együttesét fogadja hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót augusztus 1-e és 2-a között rendezik meg, a pontos kezdési időpontot később teszik közzé. Amennyiben a dunaújvárosi csapat sikerrel veszi az első akadályt a második fordulóban, az Iváncsa és a Budafoki MTE párharcának győztesével találkozik. A második kör mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án játsszák. A Dunaújváros FC számára tehát hazai kupa mérkőzéssel indul az új idény, ahol az Érdi VSE ellen harcolhatja ki a továbbjutást, írja a Duna Online. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozat a napokban jelent meg a magyar közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek, amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online.
3: Interaktív azbeszt térképet indította a Greenpeace, a lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják.
2: Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de zivatarok nyomában gyorsan visszaesik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Nyári véradásra buzdít a Vörös Kereszt, folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vörös Kereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
5: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
4: Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Felszámoltak egy túlszámlázásukkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték. A munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le. 3 embert elfogtak, őrizetbe vették. Letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, illetve ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni nem fog, és a szél is enyhe marad. Az előrejelzések szerint holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az ebédidőig meg ezt az órát ki kell bírnunk, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na, erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Madonna, a Vugot halljuk majd tőle. Na, meg a Backstreet Boys csapata is jön, a Get Down-nal az óra elsője pedig Basement Jaxé. Ez a Good Luck, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all.

Best of a legjobb zenék, ez volt a Walmar és Manuel közöse, az éget a nap. A folytatásban pedig jön egy igazi nosztalgia hullám, amiben benne lesz Sikén és Bryan Adams méghozzá közös dalukkal, a Don't Give It Up-pal, na meg a közvetlen folytatás a 90-es évek egyik legnagyobb fiú bandájáé. A Backstreet Boys jön, és szól a Get Down. Yo!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Most FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Horváth Tamás és a Kovácsi meg a Vega közösét hallhattuk, ez volt a Fehér Holló. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Réta érkezik. Ővé a délután egészen este 6 óráig, tőle szólnak a legjobb zenék, utána pedig mixben érkeznek, és hogyha kedd, akkor pedig nem más, mint a Funky terítéken. És erről a hangulatfelelős az állandó keddi rezidensünk DJ Hangya Whiteboy mellett Horváth Zoltán Hori pedig kicsekkol méghozzá azzal, hogy mindenkinek kívánok nagyon szép délutánt és jó ebédszünetet. Paul Johnson és a Get Get Done.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elkészítette a 2026-2027-es MOL Magyar Kupa első két fordulójának sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Dunaújváros FC az első körben az Érdi VSE együttesét fogadja hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót augusztus 1-e és 2-a között rendezik meg, a pontos kezdési időpontot később teszik közzé. Amennyiben a dunaújvárosi csapat sikerrel veszi az első akadályt, a második fordulóban az Iváncsa és a Budafoki MTE párharcának győztesével találkozik. A második kör mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án játsszák. A Dunaújváros FC számára tehát hazai kupa mérkőzéssel indul az új idény, ahol az Érdi VSE ellen harcolhatja ki a továbbjutást, írja a Duna Online. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a 6-os főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be. A 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, még utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonságjövet, így kizárólag a szerencsém volt, hogy a 6-os főúton történt karambol nem végződött tragédiával.

0: Több ponton is megváltozott a közlekedés Székesfehérváron hétfőtől. Az útfelújítás lezárásokat, parkolási változásokat és ideiglenes forgalmi rendet is hoz. Az útfelújítása a Balatoni úti szervízúton jelentős forgalomkorlátozással jár. Emellett újra egyirányú lett a Gyümölcs utca, valamint megkezdődött a Kassai úti autóbuszvégállomás bővítése is, foglalja össze az ÜKK. Hétfőn megkezdődött a Balatoni úti szervízút, Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől. A kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Már nem sokáig érvényesek a könyvformátumú személyi igazolványok. Indul a dinnye razzia. Jó napot kívánok! Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írnia Sólyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolvány cserét az utolsó pillanatra hagyni, a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. Indul a dinnye razzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. Egyre melegebbre számíthatunk, ma kialakulhat egy-egy zápor az északkeleti és nyugati tájakon. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok közé emelkedik. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hideg front érkezik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot, jó időset, igazi nyári tém. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órájukat, nem fogják megbánni, remek zenéket hoztam a mai délutára is, mint a Maroon 5 és a She Will Be Loved, de most még az egyik legnagyobb kedvencemmel indítom az órát és a délutánt, itt a Wanty & Kulti és a Magic Key.
4: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, csodás, kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő jó néhány órát, hogy isteni zenéket hallgassunk együtt, és egyszerűen csak feldobjuk egymás délutánját. Én hozom a napkérdését is, amire majd ma is jól válaszolhatnak. Ezzel is igyekszem szórakoztatni önöket. Na meg hozom az isteni zenéket. Természetesen ma is ezek lesznek a főszerepben. Faithless Insomnia hamarosan érkezik, de jön majd a Bombon is a Viva Espanyával. Itt lesz a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. Most pedig a Maroon 5-val megy tovább a délután. She Will Be Loved, itt a Best FM-en. Hamarosan közlekedünk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is egész délután együtt utazhatunk, úgyhogy figyeljék a Best FM-et, én hozom a legfrissebb útinfókat. Önök pedig, ha látnak valamit az utakon, akkor gyorsan hívjanak fel, hogy az önök infóját is tovább adhassam. Munkavégzés miatt torlódik az M4-es autóúton a forgalom a főváros felé Üllőnél, közel az M0-as autócsomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért a lassulás. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávon arra szól a kocsisor, autóval az átterelt belső sávot érdemes ma is használni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van ma is információja, megköszönöm, ha gondol rám is elküldi vagy felhív. Nagyon jó utat, vigyázzunk ma is egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Well Hello-val énekeltük, hogy Apu vedd meg, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra, utána érkezik majd Rúzsa Magdi a Papír Sárkánnyal. Úgyhogy lehet még énekelni, és itt lesz majd Sharam is és a Party All The Time.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A Dunaújváros FC az első körben az Érdi VSE együttesét fogadja hazai pályán. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkészítette a 2026-2027-es MOL Magyar Kupa első két fordulójának sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Dunaújváros FC az első körben az Érdi VSE együttesét fogadja hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót augusztus 1-e és 2-a között rendezik meg, a pontos kezdési időpontot később teszik közzé. Amennyiben a dunaújvárosi csapat sikerrel veszi az első akadályt, a második fordulóban az Iváncsa és a Budafoki MTE párharcának győztesével találkozik. A második kör mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án játsszák. A Dunaújváros FC számára tehát hazai kupa mérkőzéssel indul az új idény, ahol az Érdi VSE ellen harcolhatja ki a továbbjutást, írja a Duna Online. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély

0: biztosítsa a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek, amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Interaktív azbeszt térképet indította a Greenpeace. A lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Nagy a szárazság, rekord aszálytól tartanak a szakemberek. Heves zivatarok várhatók, figyelmeztetés érvényes. Börtönbe megy az álrendőr. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Gudovics Éva vagyok. Emelkednek az üzemanyag árak holnap. A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin literjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Tart a burgonya szezon, körülbelül 5000 hektáron zajlik a hazai termelés. A gazdálkodóknak sok kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal és a szélsőséges időjárással, mondta el rádiónknak Csizmadia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekord aszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, részletek a hírek végén. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezetőbeosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. A Guardian cikke szerint már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni vállalatok részére. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja immáron hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Csodás délután kívánok mindenkinek, egy óra után is 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Hamarosan fel is teszem a ma délután kérdését, úgyhogy tessék majd figyelni, fülelni, és majd válaszolni. És az SMS számunkat már most felírni 0-20-55-55-155. Várom ma is a válaszokat, de csak Sharam dala után. Jön egy kis Eddie Murphy feldolgozás. Party all the time! Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy meg is hoztam. Ma délután arra vagyok kíváncsi, hogy volt olyan különleges, vagy vicces, vagy teljesen nem hétköznapi helyszín, vagy esemény, ahol ránk talált a szerelem? Ma ez lesz a téma, ez lesz a kérdés. Kinek volt olyan különleges, akár vicces, akár tényleg nem hétköznapi hely, ahol rátalált a szerelem? 0620 55 55 155, ide jöhetnek a sztorik is, na meg persze a helyszínek, meg hogy hogyan alakult ez az egész, úgyhogy várom a válaszokat. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy ott akár hosszabban is lehet írni, de ha valaki elmesélni, akkor nyugodtan hívjon fel. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzenetek, mellé egy kis vérpesdítés. Csmicsi Colatino érkezik mindjárt Jerry Hellivel, előtte jön Ultranata és a Free a Best FM-en.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk óvatosak az utakon, én hozom a legfrissebb infókat. Egy autó és egy kamion koccant az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé Szigethalom Tököl csomópont után. A 17-es kilométernél a külső sávot le is zárták, de mellette három sávon halad a forgalom, így a torlódás nem alakult ki. Reméljük így is marad. Valamint az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel autózni a füst miatt. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subbase Monster 4 ütem slágerét hallottuk, dúdoltuk, énekeltük, rappeltük, de megyünk is tovább, mert hogy pár perc múlva már délután 2 óra lesz, úgyhogy nagyon gyorsan telik ez a nap. A hírek után pedig itt lesz majd a Basti és a Pompeijjel. Érzeni a Kossi Janka is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunaújváros FC az első körben az Érdi Viese együttesét fogadja hazai pályán. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkészítette a 2026-2027-es MOL Magyar Kupa első két fordulójának sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Dunaújváros FC az első körben az Érdi Viese együttesét fogadja hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót augusztus 1-e és 2-a között rendezik meg, a pontos kezdési időpontot később teszik közzé. Amennyiben a dunaújvárosi csapat sikerrel veszi az első akadályt a 2. fordulóban, az Iváncsa és a Budafoki MTE párharcának győztesével találkozik. A 2. kör mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án játsszák. A Dunaújváros FC számára tehát hazai kupa mérkőzéssel indul az új idény, ahol az Érdi Viese ellen harcolhatja ki a továbbjutást, írja a Duna Online. Több ponton is megváltozott a közlekedés Székesfehérváron hétfőtől. Az útfelújítás lezárásokat, parkolási változásokat és ideiglenes forgalmi rendet is hoz. Az útfelújítása a Balatoni úti szervízúton jelentős forgalom korlátozással jár. Emellett újra egyirányú lett a Gyümölcs utca, valamint megkezdődött a Kassai úti autóbuszvégállomás bővítése is, foglalja össze az ÖKK. Hétfőn megkezdődött a Balatoni úti szervízút, Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől. A kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinec az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikákhoz igazol. A Dunaújvárosi Acélbikák új játékosa, Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár.

0: helyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az út menti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Indul a dinnyerazzia, az árusokat ellenőrzik. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvénymódosítást 5 napon belül alá kell írni a Súlyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól, egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak. Indul a dinnyerazzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra után járunk lassan 5 perccel, úgyhogy tényleg nagyon gyorsan pörög ez a nap, úgyhogy pörögjünk fel mi is, most már így az ebéd után bőven, mondjuk a Bastille dalával jön a Pompeii, itt lesz a New Radicals, jön a French Affair, úgyhogy csupa 90-es, 2000-es évekbeli kedvenc. Én Majoros Réte vagyok, Tom Novival pedig már nyitom is az órát. Legyen szép napjuk!
4: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy volt-e olyan, hogy valami nagyon különleges, vicces, vagy egyszerűen nem hétköznapi helyen talált ránk a szerelem. Na jöhetnek a sztorik. Anita azt írja, engem a szerelem a Barkács áruház csavarosztályán talált meg. Mindketten ugyanazt az apró csavart kerestük, de egyikünk sem tudta, hogy melyik kell. Végül együtt nevettünk a tanástalanságunkon, aztán kávé lett belőle, ennek már 6 éve. Mennyire cuki és mennyire 2026-os romantika. Zoli is írt, a vérvételen ismerkedtünk meg, mind a ketten rosszul lettünk a tűtől, egymást bátorítottuk, azóta is együtt vagyunk, és még mindig én fogom a kezét, hogyha vérvételre megy. Egyszerűen imádom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még ide a hasonló üzenetek. Volt olyan, akit szintén mondjuk egy áruházban talált meg a szerelem, vagy éppen vérvétel közben, vagy véradás közben? Na jöhetnek az üzenetek még. 0620-55-55-155, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a romantikusabbnál romantikusabb sztorik. Na meg a New Radicals dala is itt a Best FM-en. Jön egy kis társadalom kritika, egy kis reménnyel vegyítve, és egy kis 90-es évekkel. Jön a New Radicals, és a You Get What You Give. 98-ból a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk ma is egymásra az utakon, én pedig ahogy kapom az infókat, már adom is tovább. Például, hogy az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű növényzete, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki, a füst miatt kell vigyázni. Az M7-esen a határ felé egy teherautó borult fel a Hollád csomópontnál, 175-ös kilométernél a külső sávot zárták le. Egy autó és egy teherautó ütközött össze a 8-as főúton Várpalota térségében. A 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon, a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best
2: FM. Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a magyar közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása, az állam útján történő finanszírozása, az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Éjszakai száguldásról érkezett hír Tolna és Fejér vármegye határáról. A sofőr olyan tempóban száguldott, hogy elvesztette uralmát a jármű felett, árokba csapódott, végül pedig egy betonoszlop állította meg. A súlyos balesetet okozó férfi ráadásul annyira részeg volt, hogy szó szerint kiakasztotta a szondát a 6-os főúton. A minap éjjel történt balesetben, amely Dunaföldvár térségében Dunaújváros irányába következett be, a 22 éves bölcskei sofőr súlyosan, még utasa könnyebben megsérült. A rendőrség beszámolója szerint a kocsiban ülők egyike sem használta biztonsági övet, így kizárólag a szerencsém volt, hogy a 6-os főúton történt karambol nem végződött tragédiával. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kert útlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a GYESEV is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de zivatarok nyomában gyorsan visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kedd délután kellős közepéhez értünk már ezen a munkahéten. Jól beindult, kedves dunaújvárosi hallgatók, és itt találkozunk szokás szerint a 93.1 Best FM-en. Az én nevem Molek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit, jönnek az örök slágerek megállás nélkül ismét. Tia és Rihannával kezdünk, ez a Live Your Life.
1: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
4: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying?

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Remélem, ma is ünnepelnek jó páron a hallgatók közül itt Dunaújvárosban is a környéken. A mikrofonnál Oleg Csongor, július 14-e van már, Stella, Töhötöm Ferenc és Örs neve napja. Isten éltesse azokat, akik ma ünnepelnek bármilyen okból itt Dunaújvárosban is a környéken. 237. éve a mai nap, a franciák függetlenségi napja, kedves hallgatók, és 177 esztendeje. A kishegyesi csatában a magyar haderő szétverte Jellasics horvátbán császári seregét, ez volt a szabadságharc utolsó, győzelmes csatája. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik július 14-én születtek. 118 éve látott napvilágot Glanc Sándor, négyszeres világbajnok asztali teniszező. És 81 éve látott napvilágot Kudlik Júlia, újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig. A Madison Avenue zenél most a Best FM-en, és meghallgatjuk a Who the Hell Are You című slágert.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket mindenkinek, aki éppen úton van és kocsiban hallgatja a Best FM-et, remélem figyelnek. Akad munkálat a környéken dunaújvárosi autósok, például aszfaltmarás miatt útszűkület van érvényben az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton a 60-as kilométernél, erre számítani kell még július 17-éig. Aztán kátyúzási munkákat, utómunkálatokat végeznek még a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 68-as 69-es kilométernél, és a Makádi bekötő úton az 51-112-esen az 1-es kilométernél, itt is építési munkák miatt aktuális lehet az útszűkület. Ha lenne egyéb tapasztalat a városból vagy a környékről, akár rendőri aktivitással kapcsolatban, akkor kérem jelezzék. 0630-74-74-777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Zenél a folytatásban a No Doubt, és együtt meghallgatjuk a Hey Baby című felvételüket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk, itt a 93.1 Best FM-en. Mindenkinek nagyon szép délutánt kíván a kedre. Remélem velünk tartanak nagyon sokan Dunai városból és a környékről. Azon dolgozunk, hogy aki itt van velünk, az érezze jól magát. Pont ezért játsszuk a kedvenceket is. A mikrofon mögött Molek Csongor, a következő óránkat pedig indítja mindjárt a Shapeshifters, ez a Back to Basics.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi, kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki a lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízijárművek sebességét, emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vízen is. Többen vezettek vízijárművet ittasan. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a tavon is. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Marseille-Alam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletáncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjármű adó már Quicklink-kel is befizethető, így

0: Nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek. Ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon és az északkeleti tájakon záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt maradtunk mindannyian, remélem a 93.1 West FM-en, Dunai Veres és a környék. Tisztelettel köszöntök mindenkit, együtt töltünk még tökéletes hangulatban a 2 egész órát így kedd délután. A mikrofon mögött Volek Csongor, az első előadó ebben az órában a Shapeshifters, és szól a Back to Basics című felvétel.
2: 93.1 West FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai Városi hallgatók, a szerdai időjárásra fókuszálunk, hogy mi várható holnap itt a környéken. Üdv mindenkinek egyébként, a mikrofon mögött Molek Csongor, és azt mondják a hozzáértők, hogy sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést holnap itt a mi tájegységünkön szerdán, viszont komolyabb mennyiségű csapadékra nem nagyon kell számítani, frissítő zápor zivatar előfordulhat ismét, és ahol lesz csapadék, élénk lesz a szélmozgás is majd. A legmagasabb hőmérséklet ismét 26-34 fok körül alakul, a reggeli órákban pedig 13-18 fok körül mérünk majd. Pollenallergiás hallgatók, nem változott a helyzet semmit, az utifű, a csalánfélék, a hárs, a kenderfélék pollen szintje alacsony, a pásütfűfélék pollen koncentrációja maradt a közepes tartományban, a gombák tartják magukat még mindig magas szinten. Úgyhogy tüneteket okoznak a növények, a tünetek enyhítése érdekében pedig ritkábban szellőztessenek otthon és a munkahelyen, és gyakrabban mossanak hajat, hát leginkább otthon. Most Liza Stansfield énekel, és szól a Real Thing című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Megint a sportra fókuszálunk, mert miért ne dunói városi hallgatók, Faddomboriban rendezték a kajakkenusok vidéki bajnokságának küzdelmeit július 9-e és 11-e között, és ezen a versenyen 61 egyesület több mint 1300 versenyzője ragadott lapátot a minél szebb eredmények reményében. A népes mezőnyben pedig a DKS-e kajakkenu szakosztályának sportolói nyilván ott voltak, ők összesen 47 versenyzővel vágtak neki a viadalnak. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is igyekeztek a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, és ez döntős helyezésekben, valamint az érmek számában is megmutatkozott, mivel a mieink végül 6 aranyéremmel, 5 ezüsttel és 5 bronzzal zárták a rangos viadalt, úgyhogy gratulálunk! A DKS-e versenyzői közül Katona Réka Sára és Kobzos Kristóf Kean 3-3 aranyéremnek örülhetett, míg Bebők Kitti 4 alkalommal állhatott fel a dobogóra az eredményhirdetésen, de akadt aranyérem Györkő Hubának is a Kenu 1-esek 1000 méteres versenyszámában, így a dunai városiak elégedetten térhettek haza a háromnapos megmérettetésről. Ott vannak a részletek a dunaiváros.com portálon. Most Donna Louise énekel, és az I Love You Always Forever című számát játszom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, itt vagyunk még remélem a legtöbben dunói versi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, a tervek szerint még egy órát együtt töltünk így kett késő délután, és indítja a felvonást mindjárt az amerikai hölgy Lady Gaga, és szól a Hold My Hand.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjármű adó már Quicklink-el is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Po folyó vízhozama. Szakértők szerint a térségben a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem.

0: A nagy üzlettáncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, amelynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városháztér ad otthont. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon és az északkeleti tájakon záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozata napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program három mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kert útlevelet is biztosít a résztvevőt óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon, itt Fejér vármegyében is. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon. Nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági gépjárművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép késő délután mindenkinek kedre. Kedves Dunai Városi hallgatók, maradtunk itt a 93.1 West FM-en, és az útja közös felvonásunkat indítjuk ezekben a másodpercekben. Ahogy ígértem, Lady Gaga énekel nekünk, és meghallgatjuk a Hold My Hand című felvételét, a mikrofonnál Molek Csongor még, egészen 6 óráig.
1: 93.1 West FM.

0: távol.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en jó utat mindenkinek, aki éppen közlekedik, munkálatok aktuálisak még a környékünkön, legyen szó például az 51-esről dunaújvárosi közlekedők, Budapest-Baja-Herceg-Szentomásodrendű főúton a 63-as, 64-es kilométernél útszűkület van érvényben, és a 62-esen is végzik a munkálatokat Dunaújváros-Székesfehérvár másodrendű főúton, a 0-as és a 20-as kilométer között. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalat, 30-as, 74-74, 777. Továbbra is ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, még egyszer balesetmentes kilométereket kívánok. Most az Eternal és Bibi Winans közös számát meghallgatjuk a Best FM-en, a dal címe I Wanna Be The Only One.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, megtartotta a hagyományos szezonzáró ünnepségét a Dunai Városi Labdarúgó Szövetség, amely összesen 42 díjat adott át a 2025-26-os szezonban kiemelkedően teljesítő csapatoknak, valamint játékosoknak. A végig remek hangulatú összejövetelen előbb Mészáros István, a DLS versenybizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, és röviden értékelte a mögöttünk hagyott idényt, majd Motyopszky Mátyás, az Önkormányzat Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke szólt a megjelentekhez. Természetesen az elismerés nyelvén, mivel a helyi kispályás labdarúgó közösség most is kitett magáért, idén is sikerült fejlődni, előrébb lépni az előző évekhez képest, és ez dicséretes. A rövid köszöntők után kezdődött meg a díjak átadása, és elismerésekből ezúttal nem nagyon volt hiány, mivel a Markó Lajos Városi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokság 7 osztályának első három helyezettje mellett a Dunai Város Kupa dobogósait, az Ovi Foci Kupa győztesét, valamint az egyéni kategóriában kiemelkedően teljesítő játékosokat is elismerték. A teljes beszámolót megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Robbie Williams zenél most nekünk, és szól a Rock DJ.

Ez itt a 93, egy Best FM, a legjobb zenék, és már megint ideértünk hihetetlen tempóval, kedves hallgatók, a mai búcsúdalomhoz. Zenél most egy hölgycsapat, a Spice Girls, és meghallgatjuk még együtt a Stop című felvételüket. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek, és további kellemes késő délutánt, jó pihenést kívánok. Holnap szerdán pedig délután 3-tól nyilván jelentkezem majd a kedvencekkel. Molek Csongort hallották, minden jót, Dunaújváros, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 821 millió forintot biztosít a kormánya a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormány határozat a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról, írja a Duna Online. Több ponton is megváltozott a közlekedés Székesfehérváron hétfőtől. Az útfelújítás lezárásokat, parkolási változásokat és ideiglenes forgalmi rendet is hoz. Az útfelújítása a Balatoni úti szervízúton jelentős forgalom korlátozással jár, emellett újra egyirányú lett a Gyümölcs utca, valamint megkezdődött a Kassai úti autóbuszvégállomás bővítése is, foglalja össze az ÜKK. Hétfőn megkezdődött a Balatoni úti szervízút, Sziget utca és a Tolnai utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől. A kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinets az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acél BK-hoz igazol. A Dunaújvárosi Acél BK új játékosa, Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér-Vár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Holnap sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de zivatarok nyomában gyorsan visszaesik a hőmérséklet.

0: fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliteriért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Nagy területen ég a zavar Török Bálint és Kamara erdő között. Komoly tűzoltói összefogással fékezik a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint 5 település hivatásos egységei és 2 település önkéntes tűzoltói dolgoznak a helyszínen, de például a Pest megyei speciális mentők is bekapcsolódtak az oltási munkákba. A lángok szarvasmarhákat és egy távközlési cég telephelyét is veszélyeztetik. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, már is mondom a részleteket. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, később északkeleten és a Dunántúlon jobban beborul az ég, záporok, zivatarok érkezhetnek, néhol még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de előfordulhatnak záporok, zivatarok, 27-34 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, két csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounge-t és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Night Shift.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönn Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember. Nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Burch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunaújváros FC az első körben az Érdi Viese együttesét fogadja hazai pályán. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkészítette a 2026-2027-es MOL Magyar Kupa első két fordulójának sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Dunaújváros FC az első körben az Érdi Viese együttesét fogadja hazai pályán. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót augusztus 1-e és 2-a között rendezik meg, a pontos kezdési időpontot később teszik közzé. Amennyiben a dunaújvárosi csapat sikerrel veszi az első akadályt a második fordulóban, az Iváncsa és a Budafoki MTE párharcának győztesével találkozik. A második kör mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án játsszák. A Dunaújváros FC számára tehát hazai kupa mérkőzéssel indul az új idény, ahol az Érdi Viese ellen harcolhatja ki a továbbjutást, írja a Duna Online.

0: Adok idejére az érintett útszakaszt lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől. A kivitelezés várhatóan augusztus 31-ig tart. 17 év után búcsút intett hazájának a védő, a 37 éves Sergej Masinets az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acél BK-hoz igazol. A Dunaújvárosi Acél BK új játékosa Oroszországban nevelkedett. A védő a számok alapján másodvirágzását éli, 61 mérkőzésen 27 pontot jegyez, amivel ez volt egyénileg élete második legsikeresebb idénye. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kert útlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség így Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. A napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, észak-keleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, észak-keleten élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 35 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődik a Dinnye razzia, a bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon, nem kíméli a burgonyát az időjárás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Dinnye razzia, a fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 25 esetben büntettek, és összesen 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Ingyenes anyajegyszűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte, a programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
3: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a május, illetve áprilisi fagyok voltak. Az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy. A korai krumpit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya.
2: A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Tök igazad van egyébként, pénteken mondtad utána, hogy ja, nem mondunk elérhetőséget, akkor most kezdjünk elérhetőséggel.
6: Már is?
5: Ezzel rúgjuk rá az ajtót, per egy
6: jó, hát a mixeket vissza lehet

0: www.mixcloud.com/hangya-nagy-h-val tessék beírni, gépelni, és akkor ott meg lehet hallgatni a mixeket is, lájkolni.
1: Így, ja, hát és akkor hamáig tartunk? Szombaton.
0: Élőben,
1: ugye? Akkor
0: élőben, igen. Ott a
1: Petőfét
0: lábánál egy ilyen hajón.
1: Hát ilyen is ehhez hasonlózni.
0: Igen.
1: Szuper. Na, viszont most is itt te, mert hogy kedv van, 7 óra után járunk pár perccel, úgyhogy hangyalemez játszok mögött egészen 8-ig itt a Besten.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Na mondjad!
2: Volt egy időszak, nem is tudom, a Covid előtt, amikor ugye bejött ez a dal, azt hiszem, ugye, 20-as?
3: Valahogy úgy, valahogy igen.
2: 19-20. És akkor, akkor nagy konditerem látogató voltam, és mindenféle verzióban, de ugye leginkább ez a, nem is tudom, minek nevezzem ezt a hard techno, vagy nem tudom.
3: Hát pont ezt akartam mondani, hogy ilyen verzióban azért csak magad rejted azért a súlyzórudat, ha így hallgatod, vagy az eredeti verzióban a Tom Sandler,
2: Dance Monkey. Nem, hát azért mondom, hogy valami hard technoban ott ment ez, de de
3: hogy, jobb, mint az eredeti. Hogy
2: több konditerembe jártam, és mindegyikbe ment. Legalább, nem tudom, a két órás edzés leforgása alatt, nem is tudom, kétszer hallottam, vagy háromszor. Azt hittem, hogy tényleg magamra ejtem a súlyt.
3: Nem, az azt jelenti, hogy annyit kondisztál, olyan mérhetetlen mennyiséget, hogy az alatt kétszer is előfordult.
2: Na, de minden megtaláltam egy ilyen számomra hallgatható és használható mixet.
3: Nem is te csináltad?
2: Nem.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, hogy írják őt? Ezt a Szilót tudja, mert hogy ő csinálta az elején a No Digi-dire
2: megsetét. S-Y-L-O-W.
1: Ja, W, az, ja, jó, Sziló.
2: Nem. Te, mint nagy házépítő felújító, nem a Szilóra.
1: Hát nem, amit pisztolyba kinyomni.
2: Igen, és nem is tudom, hogy ki lehet mondani a nevét, mert az konkrétan egy termék neve volt.
1: Hát, ami, most ami... már igen, de most már nem tudom.
2: Már nem, talán.
1: Ez nem, te stílfűrész, nem? Hogy most már, ja, már minden fűrész már stílfűrész.
2: Igen.
1: Amit ugye Fábri mondta, hogy nagyon sokáig azt hitte, hogy azért stílfűrész, mert ilyen szépeket lehet vágni a fába. Ja, stílusosan, igen. Jó, te Szilo, vagy Szájló, vagy Szilo, mindegy. S-Y-L-O-W. Tehát micsoda szerencse, ugye, mert ez a mix is felkerül majd a mix kadódalatra, és a tracklistával együtt, és hát akkor ott meg ott lehet majd olvasni, hogy ezt kicsit ezt a remixet.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mondja, hát akkor neked jó döntőnézegetést a házfaladon, a projektorra.
3: Köszi.
2: Előtte akkor jó zenélést a Petőfi-nál, a hajón. És aztán meg várok vissza szeretettel, jövő kedden.
3: Jövök.
2: Hát jó is, mert várni fogunk.
3: Jövök, hozok jó zenéket, mixelve.
2: Jó, mindig azt szoktál hozni.
3: Köszi.
2: Jó van, hagyja, köszi szépen. Sziasztok. Jövő héten. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Dunántúlon és északkeleten is zivatar veszély van. Betiltanák itthon a kotorik vadászatot, elhalasztották a holnapi demonstrációt a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorék vadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Mégsem demonstrálnak holnap a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Az érdekképviselet szerint van esély arra, hogy tárgyalásokkal rendezzék a vitás kérdéseket. A termelők azért készültek tiltakozásra, mert több áruházlánc kilogrammonként 160 forint alatti áron kínálta a magyar-görög dinnyét. Az egyesület szerint a közelmúltbeli egyeztetések bíztató eredményt hoztak, ezért egyelőre a párbeszéd folytatásában bíznak. Még mindig tombol a tűz Franciaországban egy Párizs közeli erdőben. A 2000 hektáros terület 10%-a vált a lángok martalékává. Mintegy 850 tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet, 4 vízbombázó repülőgépet is bevetettek. Tegnap este csaptak föl a lángok, több mint 1000 embert kellett evakuálni a területről. Feltehetően gyújtogatás történt, 2 gyanúsítottat őrizetbe is vettek. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha azt mondom, hogy 1975-ben ezen a napon született meg Jamie Louise Gomez Los Angelesben, hát valószínűleg sokan nem kapják fel a fejüket, de hogyha azt mondom, hogy ma ünnepli 51. születésnapját Tabu a Black Eyed Peasből, az már úgy mindjárt más. Boldog születésnapot neki, a Let's Get It Started jön hamarosan, itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Az iskola két legmenőbb arca fogad egymással, hogy egyikük a picikét visszahúzódó, picikét fura, picikét csúnyácska lányból bálkirálynőt farag. Nagyjából ez a Csaj nem jár egyedül című film alaptörténete, aminek pár évvel ezelőtt megcsinálták a remake-ét a nemek fordított szereposztásával. Nem ajánlom senkinek. Jön az eredeti film, ha a Csaj nem jár egyedül betétdal a Sixpence None the Richer-től. Name it all kiss me.

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De ez mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best FM a legjobb zenék között.

csúsztatom a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best FM a legjobb zenék, 75-ben ezen a napon született, 95-ben csatlakozott a Black Eyed Peashez, vagyis most már az életének bőven több, mint a felét a zenekarban töltötte a ma születésnapos Taboo. Jön a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started!

0: Demencia ellen árrendőrt ítélt el a bíróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatarveszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól, több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést, aki még nem kapta meg, az a napokban számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására, aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezető beosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. A vonat ablakán vetette ki magát egy külföldi fiatal. Az eset Zalában történt, számolt be a rendőrség. A 19 éves utas menet közben ugrott ki a szerelvényből, amikor a jegyét akarták ellenőrizni. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, mivel a fiatal mindkét lába súlyosan megsérült, kórházba került. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Gondolom mindenki nézte már a holnapi napra vonatkozó időjárás előrejelzést. Ha még nem, akkor majd én is elárulom 9 és 10 óra között, hogy mire számíthatunk szerdán. Annyit azért elárulok, hogy egészen pontosan jósolja meg a holnapi napot Rúzsa Magdolna a nyári záporral, illetve a Compact Disco a Feel the Rain-nal. Kings of Leon, Use Somebody. Ez jön már is.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8 órától van érvényben az a korlátozás, amely szerint tilos megállni a harmadik kerületben a Lajos utca 48 és 66-os számok előtt az autóbusz megállóhely után egészen a Teregye utcáig. Gyűlés miatt van ez a korlátozás, és ez egészen holnap délután 2-ig tart majd.

Best FM, a legjobb zenék ugyancsak Ruzsa Magdit és a Compact Discot említettem óra elején, mint azon előadókat, akik egészen jól megjósolták a hónapi időjárást, de nyugodtan ide sorolhattam volna a most érkező LMC-t is, Take Me to the Clouds Above, mert hogy lesznek holnap felhők, ráadásul olyanok, amelyekből zápor és zivatar is várható országszerte mindenhol. Ennek köszönhetően a nappali maximum sem fog majd nagyon 29 fok fölé kúszni szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Drágul az üzemanyag holnaptól, betiltanák itthon a kotorékvadászatot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliterért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolványcserét az utolsó pillanatra hagyni. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. A kotorékvadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorékvadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4,5 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Bruce Hornsby The Way It Is című dala jön majd egy picikét másképp. Tupacnak köszönhetően ez lesz majd a Changes. Tweet Boogie Tonight-ja is egy picikét más verzióban jön majd köszönhetően a Booty Love-nak és Seamus Hadjinak, és Madonna is a Like a Prayer-vel a Madhouse verziójában érkezik már is.
2: Ez a Night Shift a Best

XFM a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupac.

Spice FM a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best of a legjobb zenék. Nem azt mondom, hogy a Val Kilmerrel készült Mindörökké Batman volt minden idők legrosszabb Batman filmje, mert volt azért annál rosszabb, de hát messze magasan túlnőtt ezen a filmen a betétdal, amelyért 1996-ban 3 Grammy-t is kapott Seal. Ez volt az év dala, az év felvétele és a legjobb férfi előadás. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best of.

élvezni ezeket a fülronátszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabban is lehetne.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék az interneten az elmúlt napokban azzal ment óriásit az angol válogatott, ahogy a legjobb négy közé jutást jelentő győztes meccs után az összes angol szurkoló és még David Beckham is torka szakadtukból énekelték együtt ezt a dalt. Hát, hogyha holnap jól nyomja az angol válogatott, akkor legalább egyszer, de még akár kétszer is énekelhetik ezt majd az idei futballvilágbajnoksága. Jön az Oasis és a Wonderwall.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt a kedd, ennyi volt már a Night Shift. A szerda az továbbra is a pop és rádiós lágerek napja, már ami az első 120 perc mixeit illeti. Szóval holnap egy ilyen két órával fogjuk majd indítani a szerda estét. Természetesen DJ FND fog hozzám csatlakozni. Jön az Enigma és a Return to Innocence, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Right about now, the Funk Soul Brother, check it.